0: József Haydn G-dur vonós négyesének harmadik tételét a Lincei vonós négyessel hallottuk. 3 perccel múlt 9:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkezett a reggeli játék ideje. A 0630303060-ra írhatnak majd SMS-t, és a muzsikaloreggel@radio.hu-ra az e-maileket várom. 4 jegyünk van, ebben van mozivetítés, színházi előadás és koncert is. Nézzük a részleteket. Október 3-án, ez a szombaton 18 órától a Bartók Béla emlékházban lesz koncert. 3-as portré, Dargai Marcell, Kecskés D. Balázs és Sándor László műveit adják elő. Csabai Domonkó, Sándor László, Szalai András, Szűcs Péter, Tornyai Péter és Zétényi László lesz az előadó. 5-én, október 5-én, hétfőn 19 óra 30 perctől Debrecenben a Szent Anna Székesegyházban Szamosi Szabolcs orgonán játszik, és Pál István Szalonna hegedül. A közös koncertjük a Filharmónia Magyarország rendezésében valósul meg. Bartók Béla, Kelemen László, Johann Sebastian Bach alkotásokat tűztek műsorra. Október 7-én, szerdán 19 órától az Etele moziban a Mami Blue magyar játékfilmet vetítik, Mayer Bernadetta rendező és a főszereplők Füranikó és Vilmányi Benet. Tehát van filmvetítésünk is, és az utolsó lehetőség október 10-i szombat, 15 órától a Turay Ida Színházban Bernard Slade, Jövőre veled ugyanitt 2 látható. A legenda folytatódik, ez egy romantikus vígjáték 2 felvonásban, Vándor Éva és Harmat Imre főszereplésével, Radó Döniz rendezésében. Az elérhetőségeket mondtam, úgyhogy kérem szépen, hogy jelöljék majd, hogy a Bartók Béla emlékházba, a Debrecenbe, a Szent Anna Székesegyházba, vagy az Etele moziba szeretnének eljutni, de természetesen a Turay Ida színházi lehetőséget is választhatják. Rolla János, Kossuth Díjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar egykori koncertmestere, érdemes művész, 1944. szeptember 30-án született, ráemlékezünk a mai játékban. Ő részt vett 1963-ban a Liszt Ferenc Kamarazenekar megalapításában, majd az együttesnek több mint 50 évig koncertmestere, 79-től visszavonulásáig művészeti vezetője volt, emellett 67 és 74 között a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarában is játszott. Nevéhez fűződik az Empléni Művészeti Napok létrehozása, nem csak zenekari, hanem kamarazenészként is nemzetközi hírnevű művész volt. A Liszt Ferenc Kamarazenekarral a bécsi klasszikusoktól a romantikáig játszották a műveket vezetésével, a mai zenékről nem is beszélve, hiszen rengeteg darabot írtak nekik. A romantikában is mindenevők voltak. Rolla János elmondása szerint a most következő művet Amerikában rengetegszer, számtalan alkalommal előadták. A kérdés a szerző lesz.